0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Július 1-től drágul az útdíjmatrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az NF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálat 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlag fűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem értják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztések együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlag fűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10000 és 20000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakemberhiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: time.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Július 1-től drágul az útdíjmatrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lei, 10 napra 30 lei, 30 napra 48 lei, 60 napra 76 lei, egy évre pedig 254 lei lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lei, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lei között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ENF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a Plusz FM-es applikációnkon keresztül is. Június 25-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérésekkel. Sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes ezúttal is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Campus FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb felmérése alapján a természetes fürdőhelyek többségének vízminősége továbbra is biztonságosnak számít kontinensünkön. Romániában a vizsgált fürdőhelyek 84%-át kiváló vízminőségűnek minősítették, ami nagyon jó eredménynek számít. Érdekelne is, hogy ti melyik közeli folyóhoz vagy tóhoz szoktatok rendszeresen kilátogatni. Erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, kérjetek, kommenteljetek, én pedig szállítom a

0: nagy várad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy ti melyik közeli folyóhoz vagy tóhoz szoktatok rendszeresen kilátogatni. Nos, Nagyvállalat közvetlen közelében ugye a Semeskörös, kicsit távolabb pedig a Jád völgyi víztározók és a Meziádi tó, vagy Lesi tó, kinek hogy ismerősebb, a legjobb természetes vízi célpontok a pihenésre. Már az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentése alapján Románia természetes fürdővizei kiváló minősítést kaptak. A vadregényes helyeken mindig figyelni kell a helyi kijelölt fürdőhelyek jelzéseit és a folyók sodrását. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, melyik folyóhoz vagy tóhoz érdemes rendszeresen kilátogatni. Én a legjobb zenéket hozom most is viszonzásul.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

péntek, 6 óra 28 perckor, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy ti melyik közeli folyóhoz vagy tóhoz szoktatok rendszeresen kilátogatni. Az előbb említést tettem ugye a Meziáli tóról, a Királyerdő hegység szívében található mesterséges gyűjtőtó, csodálatos hegyvidéki környezetben fekszik, kiváló célpont hétvégi kempingezéshez, erdei sétákhoz és tiszta hegyi levegőn való kikapcsolódáshoz, de ott van amúgy a Járdvölgye és a Munteni tó is, csábító úti célként, vadregényes hegyi völgy, ahol rohanó patakok és gyűjtőtavak találhatók, Járdremete környéke tökéletes menedék a nyári hőség elől is, ahol a kristálytiszta hegyi források és a hűvös erdei klíma garantálja a felfrissülést, de érdekelne, hogy nektek melyik a kedvenc helyetek, vagy ti melyik közeli folyóhoz vagy tóhoz szoktatok rendszeresen kilátogatni. Én szokás szerint a legnagyobb slágereket fogom nektek cserébe.

0: Maxwell és Steve Edwards, és tőlük a Watch the Sunrise, amire persze ma is lesz lehetőségünk, ugyanis zavartalanul tiszta égbolttal fogunk ma is rendelkezni, így nyilván a napfelkeltét is tudjuk nézni, és a nap az maradni is fog egészen a késő esti órákig, és hát annak köszönhetően, hogy zavartalanul sütni fog, természetesen a hőmérséklet is elég komolyan melegszik, majd jelen pillanatban is már 20 fokot mérhetünk, napi maximumként pedig 34 körül fogunk majd, úgyhogy berúgta az ajtót kőkeményen a kánikula, feltétlenül számoljatok ezzel, ha tehetitek, akkor a délkörüli óráktól már ne nagyon tartózkodjatok a szabadban, vagy ha igen, akkor gondoskodjatok a megfelelő folyadékbevitelről, és persze az időjárás is gondoskodik egy picit a hűsítésről, mert a délutánra a szél is felerősödhet némileg, de fronthatás továbbra sem fogja terhelni a szervezetünket. Ezekben a percekben sem terheli amúgy még nagy forgalom a város és a megye útjait. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, úgyhogy hajrá, hajrá! Tőlem pedig kapjátok a továbbiakban is a legkiváló zenéket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

44 perc van, Halihó Nagyvárad, az előbbi Love Song is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket, és a titeket érintő leglényegesebb infókat is természetesen, mint például, hogy a vasárnapra meghirdetett Nagyvárad Bihar keresztes kerékpártúrát a várható rendkívüli hőség miatt elhalasztják a szervezők. A Magyar Polgári Egyesület közlése szerint a június 28-ára kiadott harmadfokú hőségriadó miatt a rendezvényt egy későbbi, várhatóan őszi időpontban tartják meg. A kerékpártúrát idén immár 14. alkalommal szervezték volna. A résztvevők a nagyváradi Szent László térről indultak volna Bihar keresztesre, ahol a főtéren álló Szent László szobornál hajtottak volna fejet Árpádházi királyunk emléke előtt. A szervezők, a résztvevők biztonsága érdekében döntöttek a halasztás mellett. Az új időpontról később adnak tájékoztatást, és természetesen utána majd mi is fogunk nektek, de addig is kapjátok tőlünk a legkiválóbb slágereket.

Üdvözlet nektek, 6 óra 53 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy ti melyik közeli folyóhoz vagy tóhoz szoktatok rendszeresen kilátogatni. Magyar János azt írja, szinte naponta a Körös partján végzem az időskori végelgyengülés közeli állapotom lassítását néhány torna gyakorlattal. Szerintem a vizek tisztábbak, mint régen, mert a gyárak megszűnésével kevesebb mérget engednek be a folyóba. A dalos Aranka is írt, nem járok se tó, se folyópartra, a strandot nagy ívben kerülem, nem tudok úszni sem. Aztán Szabados József is kommentet, egyáltalán nincs közel Nagyváradhoz, a Dán-tenger horszenszi öble. Mióta van ez a meleg, napi szinten, gyerekkoromban az Érben fürödtünk sokat, de az már rég volt, most alig van víz benne. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, egyikhez sem, nemhogy rendszeresen, egyáltalán nem járok semmilyen folyóhoz, se tóhoz. Jó nekem a kerti fürdő Dézsa, ott nem zavar senki. Igaz, van egy tó, amit meg szoktam látogatni néha, az a Balaton, de az nem a közelben van. Aztán Szabó László is írt, a Körösre ritkán, inkább a tavakat részesítem előnyben, igaz, akkor sem fürdőzni, hanem horgászni. Aztán Csiki Pál is kommentelt, hát lakurrosura. Na jó, ezt csak poénból írtam, nem voltam vagy 6 éve, pedig egy utcasaradnyira van. Viszont napi szinten Köröspart, bringa, séta vagy pecázás, azt is csak nézni már. Aztán Bodán Anna Mária is kommentelt, nem járok semmilyen tóhoz vagy folyóhoz, a Körösparton szoktam sétálni. Hát mondjuk az folyónak számít, úgyhogy nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legnagyobb slágerek, és persze jár még nektek egy óra a reggelivel is, érkezik hamarosan ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még emetni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 euró. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze kánikulai melegre ismét. Jelenleg 20 fok környékén mérhetünk a délután folyamán, napi maximumként ezúttal olyan 34 fok körül fogunk, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsatok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, június 25-e van, Vilmos, Viola és Vilma névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, fel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Magyar Nyelvű Zenés Ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Kedves hallgatóink, egy fontos újdonságról számolhatunk be, amely sok ember számára jelenthet nagyobb biztonságot a mindennapokban. A különleges távközlési szolgálat elindította az Apple 112 nevű mobil alkalmazást, amelyet elsősorban hallás vagy beszéd sérült személyek számára fejlesztettek ki, hogy vészhelyzet esetén könnyebben és gyorsabban kérhessenek segítséget. Az alkalmazás többféle kommunikációs lehetőséget kínál. Nem csak hang- vagy videóhívást lehet indítani, hanem valós idejű szöveges üzenetváltásra is lehetőség van. Emellett piktogramok, előre megírt üzenetek, valamint fotók és videók küldésével is kapcsolatba lehet lépni a 112-es segélyhívóközponttal.
0: Hú, hát ez egyébként azért sokkoló, mert hogy most belegondoltam, hogy eddig mi volt szerencsétlenekkel.
1: Hát bizonyám.
0: Hogy tudtak segítséget
1: sehogy
0: kérni.
1: Igen.
0: Atyaisten.
1: Igen.
0: Milyen fontos dolgok vannak egyébként a mindennapjainkban, amire ugye nem is gondolunk, és közben meg van, hál' Istennek, olyan, aki gondol rá és talál rá a megoldást. Ez szerintem egy szenzációs ötlet.
1: Így van. Mondjuk én azt gondoltam, hogy szöveges üzenetet azt tudnak fogadni. Tehát én nem, ez nekem új információ, nem tudtam, hogy korábban nem lehetett üzenetet küldeni például. Csak hangüzenetben, hangüzenetben, csak hívásban.
0: Én teljesen arra asszociáltam, hogy hanghívás, tehát a 112 az csak hanghívás, igen. Tehát, hogy hívd a 112-t.
1: Lehet,
0: tehát,
1: hogy túl sok amerikai filmet nézek.
0: Az a 911.
1: Igen.
0: Ebből látszik, hogy sok amerikai filmet nézek.
1: Igen. Ja. Na, de hát akkor ezek szerint eddig nem lehetett. Minden esetre így, ahogy mondod, ez azért egy nagyon fontos újítás és fejlesztés akkor ilyen szempontból, mert hogy tényleg akinek valamilyen olyan betegsége van, hogy nem tud telefonhívást indítani, azok számára is kell valamilyen alternatíva, hogyha vészhelyzet van, akkor igen, tudjanak igen, segítséget igen, kérni. Igen. És akkor ugye ez most egy pipa, mert hogy ezt akkor megugrottuk.
0: Igen.
1: És jó hír egyébként az is, hogy az alkalmazás felülete magyar nyelven is használható, képzeld el, úgyhogy a magyar anyanyelvű felhasználók is könnyebben tudják majd ezt kezelni. A rendszer egyébként videóhívás esetén a nap 24 órájában román jelnyelvi tolmács segítségét is biztosítja, valamint további fontos részlet, hogy segélyhíváskor az alkalmazás automatikusan elküldi a diszpécsereknek a felhasználó fontos tartózkodási helyét, valamint azokat az egészségügyi információkat is, amelyeket korábban megadott a saját profiljában. És ugye hát ez vészhelyzetben nagyon fontos perceket jelent.
0: Hogyne. Igen, most azon kezdtem el gondolkodni, hogy tulajdonképpen ezt akkor mindenkinek érdemes használni, vagy valahol talán egy gyorsabb reagálású dolog lehet. Uh-huh. Van az alkalmazás, azt csak elindítod, ugye ott van a rengeteg alkalmazás, amit ki tudsz pakolni a fülképernyőre, uh-huh, csak ráböksz, és akkor onnantól kezdve már gondolom van egy másik funkció, amivel ki tudod választani, hogy most éppen hívás, vagy üzenet, vagy mi az, amit szeretnél, és tulajdonképpen ez két koppintás.
1: Igen, és ugye nagyon fontos a jövőre nézve, hogy akkor előrelátóan adjuk meg az egészségügyi információinkat is a felületen, az alkalmazáson belül, uh-huh, hogyha mondjuk valaki cukorbetegségben szenved, vagy olyan problémája van, amiről jó, ha tudnak, aha, a mentősök, akkor azt azért jó, mindenképpen tehát érdemes feltüntetni, vagy akár a vércsoportot. Wow. Tehát, hogy mindezeket
0: igen,
1: a hasznos mondjuk információkat.
0: Tudom,
1: hát ez azért botrány, hogy nem tudod a saját vércsoportodat.
0: Igen, kézzel elkészült ez a múltkori labor eredmény, amiről említést tettem, és nincs rajta. Nincs rajta a vércsoportom azon sem. Pedig abban bíztam, hogy
1: de esetleg kérted, a... hogy
0: nem,
1: tegyék,
0: nyilván nem kértem,
1: rá,
0: persze,
1: nem,
0: csak hogy akkor soha nincs eszembe, uh-huh, amikor aktuálisan éppen vért adok. Valami
1: egyébként
0: miatt
1: nem is értem nagyon a logikáját, hogy miért nem tüntetik fel. Tehát régen Romániában kötelező módon a régi típusú személyi igazolványokba be volt írva, hogy kinek aha, milyen a vércsoportja.
0: Igen.
1: És ugye
0: igen,
1: most meg már évek óta nem, tehát értem én, hogy baleset esetén egy pillanat alatt meg tudják nézni, hogy ha szükséges, hogy milyen a vércsoportja valakinek, de hogy akkor is ez egy olyan fontos információ, amit jó, ha mindenki tud magáról.
0: Igen, meg tényleg az van, hogy addig, amíg belemész a kórházba, végül is addig nem tudják
1: persze
0: ott azt realizálni, hogy milyen a vércsoport, de ha van valami ugye irat nálad, igazolvány, uh-huh, és azon szerepel, akkor már eleve, amíg bejutsz
1: a kórházba,
0: addig
1: nem
0: tudják jelezni.
1: Igen.
0: Hogyha szükséges.
1: Igen. Na, de aki tudja, az minden esetben az applikációba írja majd be ezt is, igen, mert ez egy fontos információ lehet.
0: Igen, és ez tényleg egy nagyon hasznos platform tud lenni, úgyhogy csak díjazni tudjuk az ötletet, és természetesen cserébe hozzuk is a legnagyobb slágereket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: összességet.
1: Legnagyobb slágerek plusz magyar kedvencek plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Veszcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen srilankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze kánikulai melegre ismét. Jelenleg 20 fok környékén mérhetünk a délután folyamán, napi maximumként ezúttal olyan 34 fok körül fogunk, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
5: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánu Lói utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
0: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
6: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy mennyire biztonságosak az európai természetes fürdőhelyek. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Bizonyára a hallgatóink között is sokan vannak olyanok, akik a nyári melegben strandolást, fürdőzést, vagy éppen egy hétvégi kiruccanást terveznek valamelyik tó vagy tengerpart mellé. Számukra különösen jó hír, hogy az európai természetes fürdőhelyek többségének vízminősége továbbra is biztonságosnak számít. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb felmérése több mint 22 ezer fürdőhely vizsgálata alapján készült. A legjobb eredményeket Ausztria, Bulgária, Ciprus és Görögország érte el, ahol a fürdővizek több mint 95%-a kiváló minősítést kapott.
0: Hát akkor azok, akik Bulgáriába, Ciprusra vagy Görögországba tervezik a nyaralást, azok
1: most
0: szerencsésnek mondhatják magukat, de azok sem keseregnek szerintem, akik Ausztriába,
1: hát
0: bár ugye ott azért inkább csak ilyen hegyi tavak,
1: igen,
0: azok, amikben
1: igen,
0: hát kifejezetten jól le lehet hűlni.
1: Azok azért, én nem hiszem, hogy annyira nagyon felmelegszenek ebben a nyári kánikulában sem, igen.
0: Hát ja, és hát elképesztő amúgy, hogy tényleg állsz a parkján, és lelátsz az aljára.
1: Annyira
0: hát,
1: tiszta.
0: Több méter mély, és mégis lelátsz az aljára. Tényleg hát, csodálatos.
1: Igen, meg karban is vannak azért tartva Ausztriában a,
0: hát ott
1: a hegyvidékek, tehát hogy azért ott, igen, odafigyelnek a környezetre. De egyébként Románia sem szerepelt rosszul a rangsorban. A vizsgált fürdőhelyek 84%-át kiváló vízminőségűnek minősítették, ami ugyan valamivel elmarad az uniós átlagtól, de még mindig nagyon jó eredménynek számít. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy általában a tengerparti fürdőhelyek vize tisztább, mint a tavaké vagy a folyóké. Tavaly a tengeri strandok közel 88%-a kapott kiváló minősítést, míg a tavaknál és a folyóknál ez az arány valamivel alacsonyabb volt. Tehát akkor ugye érdemesebb a tengereket választani, hogyha ilyen szabad fürdőzést tervezünk.
0: Hát igen.
1: Már annak, aki megteheti, hogy tengerpartra utazik.
0: Szerintem mindenki, aki megteheti, az inkább a tengerre szavaz, vagy tengerpartra. Ugyanakkor szerintem itt azért a mi térségünkben is vannak. Akárcsak ugye nem kell messzire menni, a Köröspart ugye itt van, ami egy lehetőség. Nemrég beszéltünk arról is, hogy a szilvás is, hogy alapvetően egy jó opció lehet arra, hogyha valaki piknikezni szeretne. Hamarosan ugye, ha minden igaz, akkor fürdőzni is lehet majd ott, de hát most is szoktak a bátrabbak, vagy vállalkozóbb szelleműek. Ugyanakkor meg hát ugye itt van a Bihar-hegységben is vannak azért olyan tavak, ahol meg lehet mártózni, lehet csobbanni, de vannak ugye a kisebb folyók is, például a Berettyó, amiben lehet egyet úszni. Ott nálatok Szalont a környékén van ilyen élővíz?
1: Nincs.
0: Viszont a lesz majd fürdő.
1: Igen, az majd
0: kárpótol
1: nem benneteket. Nem tudom, én azért egy picit mindig úgy tartózkodva merem bevállalni ezt az ilyen szabad fürdőzést. Tehát
0: az élővizet, arra gondolsz?
1: Igen. Hát nem tudom, én egy kicit úgy tartozom ezt tőle. Igen, azért örvények, stb. Azért elég körültekintőnek kell ahhoz lenni, hogy ez így tényleg biztonságosan élvezhető legyen.
0: A gyerekkoromban egyébként én nagyon féltem. Ugye mi az Érben fürödtünk, mikor egészen kicsi voltam, ugye nyaranta, amikor nagyszüleimnél voltam az egy hónapos eltávozásomon, akkor ugye rendszeresen lementünk így a csapatba verődve a többi gyerekkel, és akkor hát általában 2-3 piócával szálltam ki.
1: Igen, ugye, hát az is jó.
0: Ugye igen, megvan abszolút az ilyen típusú veszélye az élővíznek, és én is viszonyogtam sokáig tőle, de talán mióta ilyen tengerpartra járó vagyok, meg tengerbe fürdőző, azóta már kevésbé. Azóta már a Balatonba is
1: nekem valahogy a tenger az más. Más kategóriába sorolódik. Nem tudom miért, az is nyilván élővíz, de hogy mégis valahogy azt, hát nem mondom, hogy biztonságosabbnak érzem, de hogy úgy bátrabban belemegyek mégis csak a tengerbe, mint ezeknek a tavaknak a vizébe. Igen. Meg ugye a tavaknál ott még inkább kiszámíthatatlan, hogy mennyire hirtelen mélyül.
0: Igen. Kétségtelen, hogy ugye ezek az édes vizek, ezek nincsenek annyira tiszták, főleg itt a mi térségünkben, mint a tenger, és mondjuk nehéz ugye az a alját is megítélni, uh-huh. hogy mennyire mély, meg hogy egyáltalán mi az, ami ott van, szóval szó szerint vakon vagy
1: hát
0: benne.
1: Igen, ez egy kicsit de... ilyen kalantúra aha, is.
0: Ja.
1: Na, de hogy egyébként kíváncsi vagyok rá, hogy a hallgatóink melyiket preferálják, tehát hogy inkább tengervízben, vagy ilyen kis tavacskákban fürdenek, úgyhogy akinek van kedve, az nyugodtan írja meg nekünk.
0: Meg azt is megírhatjátok, hogy a környéken milyen olyan vízes helyek vannak, ahova időnként el szoktatok látogatni. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig a plusz FM-en, úgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Elkezdődött az akciók dédemániája a Dédemánban.

0: fizethetsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén

0: 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Közel 3 hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Starovszky, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. június 25-e csütörtök, Nagyváradi a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Szegedi Mária vagyok, ezzel pedig már el is tartolt a Délerőti Plusz. Déli 12 óráig itt vagyok veletek, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. További jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

A bennünket érintő leghasznosabb információk itt na 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Mától változik a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztat mindenről bennünket a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE. Az Ipari Parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad, a busz viszont az első járat indulási időpontja változik. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul majd. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az Úri tehát a Román Csorogeri utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal, ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Traján Parknál áll meg a busz, hanem a Ritó Zsigmond, a George Enescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Minden egyéb részletet megtaláltok a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalán, tehát az otele.ro weboldalon, illetve a mobilos alkalmazásukon.

nem tovább tanulni vágyók, a Partiumi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a partium.ro weboldalon a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székein, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKI! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között zajlik.

0: számolod és a Be Mine Hello Hello pluszosok fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. A folytatásban átadom a stafétát Petro Anitának, ugyanis érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a legszuperebb slágerinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
7: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
8: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
9: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Járul Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mint pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
14: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
12: Közlekedési információk.
14: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungolói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: És most vissza a zenéhez.
14: Olivia Rodrigo dalával folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
12: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Szép reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek! Hétfőn kezdődött az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148.000 nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából, ma csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot a tudásukról a nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, a termekbe 8 és 8.30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama pedig a feladatlapok kiosztásától számított 2 óra. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók pedig aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket július 8-án közlik. A tételeket és a javítókulcsot a vizsganapokon 15 óráig közé teszik a subjekte.edu.ro honlapon. Sok sikert kívánok minden vizsgázó diáknak! Ma a 8. osztályt végzett tanulók anyanyelvből adnak számot tudásukról.

Csupa jó hírek, nagyváradi a környékbeliek, hamarosan ismét orgonaszú tölteti be a nagyváradi Zion Neolux zsinagóga terét, megkezdődött ugyanis az épület orgonájának restaurálása. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgonaépítéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át, írta a bihon.ról. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neolux zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont, az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Ebből 150 ezer lejt a Rotary Club Oradea Art Nouveau biztosít, a fennmaradó összeget pedig az Oradea Heritage Alapítvány fedezi. A munkálatok várhatóan 2027 márciusának végére fejeződnek be. A Rotary Club már 2019-ben elindította az adománygyűjtést az orgona megmentésére, azóta több kulturális eseményt és jótékonysági rendezvényt szerveztek a projekt támogatására. A klub közleményében úgy fogalmazott, hogy öröm számukra, hogy a hosszú évek munkája után végre valóban elkezdődött a restaurálás. Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül ismét orgona koncerteket rendezhetnek a váradi Neolux zsinagógában.

0: Sziasztok! Legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívülit tapasztaltok az utakon. Hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban már itt is van Petro Anita kolléganőm, a hírekkel fogadjatok szeretettel, én pedig a hírek után ezzel a szuper slágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom.
1: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
6: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból is

0: országokból származó nettó bevételek, valamint a devizaárfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt, a lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pával Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Járól Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungolói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. június 25-e csütörtök, Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. 9 óra múlt 4 perccel, és ahogy minden hétköznap délelőtt, ma is itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Vilmosokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket, sokáig hatalmas ölelést küldök, és a következő slágerünket. Már itt is van Molnár Tamás és Majka közöse, a Visszapillantó. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

9 óra múlt 11 perccel, hello, nagyváradiak, környékbeliek, jó reggelt, próbaterhelésen bizonyított az új püspöki úti vasúti híd. Szerdán a déli órákban egy mintegy 80 tonnás tehervonat haladt át, majd körülbelül 15 percre meg is állt a püspöki úton épült új vasúti hídon. Az építmény ellenőrzése nagyjából fél órán át tartott. Ez idő alatt a cég munkatársai a Kolozsvár és a Magyar-Román határ közötti vasútvonal villamosítását végző vállalat alkalmazottai a híd alatti gyalogos és közúti forgalmat ideiglenesen felfüggesztették. Az 5 vagonból és egy mozdonyból álló szerelvény a nagyváradi vasútállomás irányából érkezett, a híd pedig sikeresen teljesítette a terhelési próbát. Ma már zökkenőmentesen lehet itt haladni a püspöki úton. A vasúti híd pedig kiállta a próbát. Vigyázzatok magatokra, jó utat és jó rádiózást!

Tom Greenen klassz slágere szólt nekünk, Hello Hello pluszosok. Az észak-erdélyi autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti 3C2-es jelzésű szakaszán a kivitelezés a terveknek megfelelő ütemben halad. A munkálatok több mint felével elkészültek. A több mint 28 kilométeres útszakaszon jelenleg mintegy 600 munkás dolgozik, több mint 400 munkagéppel. A munkálatok során eddig 10 kilométeren terítették le a stabilizáló alapréteget, a 18 tervezett híd közül pedig 16 esetében már elkészültek a tartó pillérek. Emellett az autópálya nyomvonalán egy 2,5 kilométeres szakaszán már az első aszfaltréteg is a helyére került. A július 15-től várhatóan még intenzívebb ütemben folytatódó kivitelezés egy 785 millió lejes Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt része a 2021-27-es számítási program.

0: Dua Lipa és a Houdini, jó reggelt! Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a Plusz FM csütörtök délelőtti adásának második órájában. Ez azt jelenti, hogy Petru Anita kolléganőm már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy döntőházként fogadta el a Szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Anita érkezik hozzátok a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Ezen a héten a La Kokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban.

0: üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az IRO Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
4: Újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungulói utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a Hármas Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
4: Enrique Iglesias és Farruko közösével folytatjuk a csütörtök délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást!
2: Slágerek magyar kedvenc!

Sokan várható rendkívüli hőség miatt elhalasztják a vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát. A Magyar Polgári Egyesület közlése szerint a június 28-ára kiadott harmadfokú hőségriadó miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseményt biztonsági okokból későbbi, várhatóan őszi időpontra halasztják. A kerékpártúrát idén 14. alkalommal rendezték volna meg. A résztvevők a nagyváradi Szent László térről indultak volna, és Bihar keresztesen a főtéren álló Szent László szobornál hajtottak volna fejet Árpádházi királyunk emléke előtt. A szervezők hangsúlyozták, hogy a döntést a résztvevők biztonsága indokolta, az új időpontról később adnak tájékoztatást. Elhalasztják tehát a most vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát.

Megjelent plusz a Sokavárat kulturális folyóirat júniusi száma, amely ezúttal is sokszínű irodalmi, művészeti és közéleti tartalommal jelentkezik. A lapszámot Sólyom Lajos grafikus művész alkotásai illusztrálják, akinek munkásságát két írás is felidézi. Egy kiállításról szóló visszatekintés, valamint egy személyes hangvételű in memoriam méltatás. Az irodalmi rovatban Frido Imi Luisa készített interjút Lackfi János Kossuth és József Attila Díjas költővel, aki a hitről, humorról, költői formákról és a közösségi média szerepéről is beszél. A vers és próza rovatban több ismert kortárs szerző, köztük Aknai Tibor, Balázs F. Attila, László György, Repkő Tőke Ágnes művei szerepelnek. A prózaversek és újraértelmezett mitológiai szövegek mellett személyes hangú írások is helyet kaptak. Az esszé és publicisztikai rovatban Bíró Éva megrendítő vallomás olvasható 8 év betegséggel való együttélésről, míg Majoros Enikő tárcája egy kocsárdi hajnal hangulatát idézi meg Dzsida Jenő emlékével. A történelmi és kulturális tanulmányok között Nagyvárad középkori múltjáról, egy helyi kereskedő család történetéről, valamint egy indiai útirajz első részéről is olvashatunk. A kulturális és kritikai rovatban színházi beszámolók, zenei kritikák, fotóriportok és helyet kaptak. A lapszámot pedig egy Picasso rejtvény zárja. A Várad folyóirat több nagyváradi helyszínen is megvásárolható, köztük könyvesboltban, kulturális terekben és újságárusoknál. Előfizetési információ pedig e-mailben kérhető. Keressétek tehát a Várad kulturális folyóirat júniusi számát.

csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatal. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról

0: napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Közel három hétre lezárták a Ritók-Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli utca és a Starovszky, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hogy telik a csütörtök délelőtt? Remélem kellemesen. 10 óra múlt 4 perccel nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már benne is vagyunk a délelőtti plusz 3. órájában. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és délig itt vagyok veletek az éterben, elkísérlek benneteket nagyon sok szuper slágerrel, mindeközben érkezem helyi és környékbeli infókkal is hozzátok, ti mindenképp tartsatok velem. További utat, jó rádiózást kívánok, vigyázzatok magatokra, legyen szép és tartalmas napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

érdekesek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogérius piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén és amennyiben nagy a hőség. A hűsítőpontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Állás keresők, figyelem, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynöksége legfrissebb közlése szerint több mint 600 álláshely vár betöltésre Bihar megyében. Összesen 621 szabad munkahelyet tartanak nyilván, ebből 328 Nagyváradon található. A kínálat rendkívül sokszínű, a legkülönbözőbb területeken keresnek munkaerőt. Többek között adatbázis kezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsokat és konyhai kisegítőket, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, pénztárost, sofőröket, takarítókat, recepcióst, raktárvezetőt, autómosót, eladót, autófinyezőt, valamint szakképzetlen munkásokat is. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről az ügynökség nagyváradi székhelyén adnak tájékoztatást a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonon pedig a 0259 436 821-es számon kér érhetők el. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további jó utat, jó rádiózást!

0: fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. Ezt tudjátok, azt jelenti, hogy Petró Anita kolléganőm érkezik a hírekkel. Beszámol nekünk arról, hogy minden idők legnagyobb nyereségét érték el tavaly a romániai bankok. Anita érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel tárlak vissza benneteket. Mindenképp maradjatok velünk. Itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat árult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Járól Financiér. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mint pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel folytatjuk a csütörtök délelőtöt, mert itt is van a New Leo Empire és Dérheni közöse, a Neked Valóság. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

augusztusok a 8. sokországos képességfelmérő vizsgájára feliratkozott több mint 148 ezer diák közül 4883 tanuló jelent meg a szerdai matematikai írásbelin, közölte az Oktatási Minisztérium. A tájékoztatás szerint 4 diákot csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak a vizsgáról. Az országos felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik jelenleg. A diákok hétfőn román nyelv és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáztak, míg ma csütörtökön a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvből adtak számot tudásukról. Az első eredményeket július 1-én délig teszik közzé. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására pedig aznap 14 és 18 óra között, valamint július 2-án és 3-án van lehetőség. A végleges eredményeket pedig július 8-án ismertetik.

érkeztem, pluszosok, június 27-én szombaton a Keresztény Egyház és a Magyarság Szent László királyra emlékezik. A jeles nap alkalmából a Szent László Egyesület rövid megemlékezést szervez Nagyváradon. Az ünnepséget 11 órától tartják a nagyváradi várban álló Szent László szobornál, ahol a résztvevők közösen hajtanak fejet a városalapító lovak király emléke előtt. A megemlékezés koszorúzással zárul. Minden érdeklődőt várnak tehát nagy szeretettel június 27-én szombaton 11 órától a nagyváradi várban.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinjeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Forró és száraz nyári napok következnek, ma a nappali csúcsértékek 34-35 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kezdődően pedig egészen a jövő hétig a nappali csúcshőmérsékletek könnyedén meghaladják majd a 36-37 Celsius fokot is. Csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információ.

0: információk.
1: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ugar, tehát az Ogorului utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A hatóságok pedig arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. A jelzőberendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: És már folytatjuk is a csütörtök délelőtöt. Hello, nagyváradi a környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel készültem nektek a következő 60 percre is, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, ne tartsátok magatokban. Most pedig hozom a folytatást, itt van az ígért, Damian Udétit és a Next Summer című dala. Jó utat, jó rádiózást, és minden jót kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradiak, környékbeliek, a Bihar-Szentendrés és Újpalota közötti kerékpárút kivitelezése a végső szakaszába ért. A tervezett bicikliút 4,4 km hosszú és 2,5 méter széles irányonként egy-egy sávval. Az útvonal közvetlen kapcsolatot biztosít Palota és Szent András között, és a meglévő hálózathoz csatlakozva tovább vezet Nagyvárad felé is. A közel 3 millió lejes beruházás az országos helyreállítási alapból valósul meg, elsődleges célja pedig a helyi és regionális szintű alternatív közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a Megyei úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy külön pontja pedig a vasúti sín keresztezése, itt a helyi önkormányzat egy több mint 22 méter hosszú betonaluljáró építését tervezi, amelyet a település költségvetéséből finanszíroznának.

Elkezdték leteríteni pluszosok az első aszfalt réteget a nagyváradi körgyűrűn épülő felüljárón, azzal a vasúti vágánnyal való kereszteződésnél, amely összeköti Váradot Félixfürdővel. A műveletet a Fugyivásárhely felüli rámpán kezdték, ezen a héten pedig a Várad Szőlős felüli felhajtónál is elkezdenek aszfaltozni. Ezzel párhuzamosan pedig felszerelik a szalakorlátokat és dolgoznak a felüljáró szigetelésén, illetve lassan a végéhez közeledik a közműhálózatok áthelyezése. Összességében véve tehát a munkálatok jól haladnak, a felüljáró menetirányonként két-két sávos lesz és 810 méter hosszú. A befektetés célja a gépjárműforgalom zökkenőmentessé tétele a váradi körgyűrűn és a Tramtrain projekt részét képezi. Ennek keretében a megyei tanács felújítja a Nagyvárad-Félixfürdő vasútvonalat és olyan járműveket vásárol, amelyek egyaránt alkalmasak arra, hogy közlekedjenek a városi agglomeráció vonatsínjein és a megye központ villamosvágányain.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertistarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
0: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban.

0: üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Jonas Brothers dalával folytatjuk a csütörtök délelőtöt, előtte pedig itt van egy magyar sláger. Érkezik a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

harcosok, két egészséges szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben. A két kis hím tigris 8 hetes. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szürbu állatorvos elmondta, hogy a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. A következő oltás 3 hónapos korukban esedékes, ezt követően pedig a látogatók már a kifutóban is találkozhatnak velük. Addig azonban csak az erre a célra kialakított üvegfal mögül lehet megcsodálni őket. A két kölyök egyelőre még nem kapott nevet, ezért az állatbarátoknak lehetőségük nyílik arra, hogy örökbefogadási program keretében nevet válasszanak számukra. Aki szeretné élőben is látni a két apróságot, az augusztusig nyári program szerint, azaz minden nap 9 és 19 óra között látogathatja meg a nagyváradi állatkertet, ebben az időszakban a pénztár 18 óráig tart nyitva. Két egészséges szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben, pluszosok.

slágerek, helyi és környékbeli információk itt a 89,6-on. Pluszosok, Szentjobb új helyszínkén csatlakozott a Szent László örökségúthoz. A 2022-ben indult 13 millió lejes támogatásból megvalósított felújítás során teljesen megújult az egykori apátsági épület és a plébánia templom, valamint feltárták a késő reneszánsz várfalak egy részét. A nagyváradi római katolikus püspökség által kezdeményezett fejlesztés eredményeként a komplexum az örökségút része lett. A 2017-ben létrehozott Szent László örökségút jelenleg 44 helyszínt foglal magában, Erdélyben és Észak-Magyarországon. A programban pedig olyan települések kerülhetnek be, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Szent László alakjához, örökségéhez vagy nevéhez, és ahol magyar közösség is él. És hát ebben a megújult Szentjobbi apátsági épületben a térség egykori szerzetesi közösségeinek életét bemutató kiállító tereket, valamint recepciót, kápolnát és multifunkcionális termet alakítottak ki. Szentjobb tehát új helyszínként csatlakozott a Szent László örökségúthoz.

0: Orsiha lemegy a nap című dalával zárjuk a csütörtök délelőttöt. Nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látlak el benneteket. Most átadom a stafétát Petró Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis hamarosan déli 12 óra. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám kísér haza benneteket a Sláger Pluszban, utána pedig berobog a zenevonat ide a Pluszra. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Szegedi Mária voltam.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a robinetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinyeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a

0: 5315 eurótól a nagyváradi Vesszék csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszelica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinjeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Visitor Area és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbérbecslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
3: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Kedves hallgatóink, egy fontos újdonságról számolhatunk be, amely sok ember számára jelenthet nagyobb biztonságot a mindennapokban. A különleges távközlési szolgálat elindította az Apple 112 nevű mobil alkalmazást, amelyet elsősorban hallás vagy beszédsérült személyek számára fejlesztettek ki, hogy vészhelyzet esetén könnyebben és gyorsabban kérhessenek segítséget. Az alkalmazás többféle kommunikációs lehetőséget kínál. Nem csak hang- vagy videóhívást lehet indítani, hanem valós idejű szöveges üzenetváltásra is lehetőség van. Emellett piktogramok, előre megírt üzenetek, valamint fotók és videók küldésével is kapcsolatba lehet lépni a 112-es segélyhívóközponttal.
2: Hú, hát ez egyébként azért sokkoló, mert hogy most belegondoltam, hogy eddig mi volt szerencsétlenekkel.
3: Hát bizonyám.
2: Hogy tudtak segítséget kérni.
3: Igen.
2: Atyaisten.
3: Igen.
2: Milyen fontos dolgok vannak egyébként a mindennapjainkban, amire ugye nem is gondolunk, és közben meg van, hál' Istennek, olyan, aki gondol rá és talál rá megoldás, ez szerintem egy szenzációs ötlet.
3: Így van. Mondjuk én azt gondoltam, hogy szöveges üzenetet azt tudnak fogadni. Én nem, ez nekem új információ, nem tudtam, hogy korábban nem lehetett üzenetet küldeni például. Csak hanghívásban.
2: Én teljesen arra asszociáltam, hogy hanghívás, tehát a 112 az csak hanghívás, igen. Tehát, hogy hívd a 112-t.
3: Lehet, hogy túl sok amerikai filmet néznek.
2: Az a 911.
3: Igen.
2: Ebből látszik, hogy sok amerikai filmet nézek.
3: Igen. Ja. Na, de hát akkor ezek szerint eddig nem lehetett. Minden esetre így, ahogy mondod, ez azért egy nagyon fontos újítás és fejlesztés akkor ilyen szempontból, mert hogy tényleg akinek valamilyen olyan betegsége van, hogy nem tud telefonhívást indítani, azok számára is kell valamilyen alternatíva, hogyha vészhelyzet van, akkor tudjanak segítséget kérni. Igen. És akkor ugye ez most egy pipa, mert hogy ezt akkor megugrottuk.
2: Igen.
3: És jó hír egyébként az is, hogy az alkalmazás felülete magyar nyelven is használható, képzeld el, úgyhogy a magyar anyanyelvű felhasználók is könnyebben tudják majd ezt kezelni. A rendszer egyébként videóhívás esetén a nap 24 órájában román jelnyelvi tolmács segítségét is biztosítja, valamint további fontos részlet, hogy segélyhíváskor az alkalmazás automatikusan elküldi a diszpécsereknek a felhasználó pontos tartózkodási helyét, valamint azokat az egészségügyi információkat is, amelyeket korábban megadott a saját profiljában. És ugye hát ez vészhelyzetben nagyon fontos perceket jelent.
2: Hogyne, igen. Most azon kezdtem el gondolkodni, hogy tulajdonképpen ezt akkor mindenkinek érdemes használni, vagy valahol talán egy gyorsabb reagálású dolog lehet. Uh-huh. Van az alkalmazás, azt csak elindítod, ugye ott van rengeteg alkalmazás, amit ki tudsz pakolni a fülképernyőre, uh-huh. Csak ráböksz, és akkor onnantól kezdve, mert gondolom van egy másik funkció, amivel ki tudod választani, hogy most éppen hívás, vagy üzenet, vagy mi az, amit szeretnél, és tulajdonképpen ez két koppintás.
3: Igen, és ugye nagyon fontos a jövőre nézve, hogy akkor előrelátóan adjuk meg az egészségügyi információinkat is a felületen, az alkalmazáson belül, hogyha mondjuk valaki cukorbetegségben szenved, vagy olyan problémája van, amiről jó, ha tudnak a mentősök, akkor azt azért mindenképpen érdemes feltüntetni, vagy akár a vércsoportot. Wow. Hát, hogy mindezeket a hasznos
2: mondjuk
3: információkat.
2: Tudom,
3: hát ez azért botrány, hogy nem tudod a saját vércsoportodat.
2: Igen, képzeld el, elkészült ez a múltkori labor eredmény, amiről ugye említést tettem, és nincs rajta a vércsoportom azon sem. Pedig abban bíztam, hogy
3: de esetleg kérted, hogy tegyék?
2: Nyilván nem kértem, persze, nem csak, hogy akkor soha nincs eszembe, amikor aktuálisan éppen vért adok.
3: Egyébként nem is értem nagyon a logikáját, hogy miért nem tüntetik fel. Tehát régen Romániában kötelező módon a régi típusú személyi igazolványokba be volt írva, hogy kinek milyen a vércsoportja.
2: Igen.
3: És ugye
2: igen.
3: Most meg már évek óta nem. Tehát értem én, hogy baleset esetén egy pillanat alatt meg tudják nézni, hogy ha szükséges, hogy milyen a vércsoportja valakinek. De hogy akkor is ez egy olyan fontos információ, amit jó, ha mindenki tud magáról.
2: Igen, meg tényleg az van, hogy addig, amíg belemész a kórházba, végül is addig tudják ott azt realizálni, hogy milyen a vércsoport, de ha van valami ugye irat nálad, igazolvány, és azon szerepel, akkor már eleve, amíg bejutsz
3: a kórháznak.
2: Tudják jelezni,
3: igen.
2: Hogyha szükséges.
3: Igen. De aki tudja, az minden esetben az applikációba írja majd be ezt is, mert ez egy fontos információ lehet.
2: Igen, és ez tényleg egy nagyon hasznos platform tud.

0: lenni, úgyhogy csak díjazni tudjuk az ötletet, és természetesen cserébe hozzuk is a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Bizonyára a hallgatóink között is sokan vannak olyanok, akik a nyári melegben strandolást, fürdőzést vagy éppen egy hétvégi kiruccanást terveznek valamelyik tó vagy tengerpart mellé. Számukra különösen jó hír, hogy az európai természetes fürdőhelyek többségének vízminősége továbbra is biztonságosnak számít. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb felmérése több mint 22 ezer fürdőhely vizsgálata alapján készült. A legjobb eredményeket Ausztria, Bulgária, Ciprus és Görögország érte el, ahol a fürdővizek több mint 95%-a kiváló minősítést kapott.
2: Hát akkor azok, akik Bulgáriába, Ciprusra vagy Görögországba tervezik a nyaralást, azok
3: megnyugodhatnak,
2: szerencsésnek mondhatják magukat, de azok sem keseregnek szerintem, akik Ausztriába,
3: hát
2: bár ugye ott azért inkább csak ilyen hegyi tavak,
3: igen,
2: azok, amikben,
3: igen,
2: hát kifejezetten jól le lehet hűlni.
3: Azok azért, én nem hiszem, hogy annyira nagyon felmelegszenek ebben a nyári kánikulában sem, igen.
2: Hát ja, és hát elképesztő amúgy, hogy tényleg állsz a partján, és lelátsz az aljára.
3: Annyira tehát, tiszta.
2: Több méter mély, és mégis lelátsz az aljára. Tényleg
3: hát,
2: csodálatos.
3: Igen, meg karban is vannak azért tartva Ausztriában a,
2: hát ott
3: a hegyvidékek, tehát hogy azért ott, igen, odafigyelnek a környezetre. De egyébként Románia sem szerepelt rosszul a rangsorban. A vizsgált fürdőhelyek 84%-át kiváló vízminőségűnek minősítették, ami ugyan valamivel elmarad az uniós átlagtól, de még mindig nagyon jó eredménynek számít. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy általában a tengerparti fürdőhelyek vize tisztább, mint a tavaké vagy a folyóké. Tavaly a tengeri strandok közel 88%-a kapott kiváló minősítést, míg a tavaknál és a folyóknál ez az arány valamivel alacsonyabb volt. Tehát akkor ugye érdemesebb a tengereket választani, hogyha ilyen szabad fürdőzést tervezünk.
2: Hát igen.
3: Már annak, aki megteheti, hogy tengerpartra utazik.
2: Szerintem mindenki, aki megteheti, az inkább a tengerre szavaz, vagy tengerpartra. Ugyanakkor szerintem itt azért a mi térségünkben is vannak. Akár csak ugye nem kell messzire menni, a Köröspart, uh-huh, ugye itt van, ami egy lehetőség. Nemrég beszéltünk arról is, hogy a szilvás is, hogy alapvetően egy jó opció lehet arra, hogyha valaki piknikezni szeretne. Hamarosan ugye, ha minden igaz, akkor fürdőzni is lehet majd ott, de hát most is szoktak, uh-huh, a bátrabbak, vagy vállalkozók szelleműek. Ugyanakkor meg hát ugye itt van a Bihar hegységben is vannak azért olyan tavak, ahol, uh-huh, meg lehet mártózni, lehet csobbanni, de vannak ugye a kisebb folyók is, például a Berettyó, amiben lehet egyet, uh-huh, úszni. Ott nálatok Szalonta környékén van ilyen élővíz?
3: Nincs.
2: Viszont
3: nincs.
2: Lesz majd fürdő.
3: Igen, az majd,
2: az majd kárpótol
3: nem benneteket. Tudom, én azért egy picit mindig úgy tartózkodva merem bevállalni ezt az ilyen szabad fürdőzést. Tehát
2: az élővizet, arra gondolsz?
3: Igen. Hát nem tudom, én egy kicsit úgy tartom azért tőle. Igen, azért örvények, stb. Azért elég körültekintőnek kell ahhoz lenni, hogy ez így tényleg biztonságosan élvezhető legyen.
2: Én gyerekkoromban egyébként én nagyon féltem. Ugye mi az Érben fürödtünk, mikor egészen kicsi voltam, ugye nyaranta, amikor nagyszüleimnél voltam az egy hónapos eltávozásomon, akkor ugye rendszeresen lementünk így a csapatba verődve a többi gyerekkel, és akkor hát általában 2-3 piócával szálltam ki.
3: Igen, ugye, hát az a folyóból,
2: is jó. Ugye igen, megvan abszolút az ilyen típusú veszélye az élővíznek, és én is visszajögtem sokáig tőle, de talán mióta ilyen tengerpartra járó vagyok, meg tengerbe fürdőző, azóta már kevésbé. Azóta már a Balatonba is mindenféle.
3: Nekem valahogy a tenger az más.
2: Megyek.
3: Az más kategóriába más sorolódik. Igen, nem tudom miért. Igen. Az is nyilván élővíz, de hogy mégis valahogy azt, hát nem mondom, hogy biztonságosabbnak érzem, de hogy úgy bátrabban belemegyek mégis csak a tengerbe, mint ezeknek a tavaknak a vizébe.
2: Igen.
3: Meg ugye a tavaknál ott még inkább kiszámíthatatlan, hogy mennyire hirtelen mélyül.
2: Igen. Kétségtelen, hogy ugye ezek az édes vizek, ezek nincsenek annyira tiszták. főleg itt a mi térségünkben, mint a tenger, és mondjuk nehéz ugye az a alját is megítélni, hogy mennyire mély, meg hogy egyáltalán mi az, ami ott van, szóval szó szerint vakon vagy
3: hát
2: benne.
3: Igen, ez egy kicsit ilyen kalantúra is.
2: Ja.
3: Na, de egyébként kíváncsi vagyok rá, hogy a hallgatóink melyiket preferálják, tehát hogy inkább tengervízben, vagy ilyen kis tavacskákban fürdenek, úgyhogy akinek van kedve, az nyugodtan írja meg nekünk.
2: Meg azt is megírhatjátok, hogy a környéken milyen olyan vizes helyek vannak, ahova időnként el szoktatok látogatni. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Yahoo Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát nagyon kellemes csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek, szépen lassan kocogunk a hétvége felé ebben a nagy kánikulában, egyébként 2026. június 25-e a pontos dátum, a célállomás a nyár hivatalos adója a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye indul a Sláger Plusz a következő 4 órában, Kessérű Tomi a mikrofon mögött, várlak benneteket nagyon sok szeretettel, infókkal, témákkal, érdekességekkel. Képzeljétek el, olyan kemény a nyár, hogy Olaszországban már a munkát is leállíthatják a hőség miatt, ezzel kapcsolatban is jönnek a részletek. Ellátogatunk ugye hozzájuk az óra második felében, közben pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek, amelyekkel hűtelek benneteket.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad.

Csütörtökön a Sláger Plusz első órájában az álláskeresők figyelmét is kérném szépen. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 621 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 328. Többek között adatbázis kezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézi csomagolót, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, hoteltakarítót, pénztárost, sofőröket, takarítót, különböző szakmérnököket, titkárnőt, recepcióst, raktárfőnököt, autómosót, eladót, autófestőt és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal az Ázsiófémény megyei székhelyén szolgálnak, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is érdeklődhettek 0259 436 821. Én már most előjáróban megelőlegezem nektek a bizalmat és jó munkát kívánok természetesen, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusz FM-en.

0: Sláger Pluszban az iskolából hozom nektek a következő hírt. Megjelent a hivatalos közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika tanterve, közölte kedden az Oktatási Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a tantárgy a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között a környezetvédelmet, a várostervezést, a közlekedést, a turizmust, a kulturális örökség védelmét, a kockázatkezelést, a fenntarthatóságot vagy a helyi gazdaságot is, írja az Edge Press. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül. A térinformatikát heti egy órában oktatják egy teljes tanéven át. A térinformatika olyan választható tantárgy, amelyben a térkép laboratóriummá válik, a mobiltelefon felfedező eszközé, a helyi közösségről gyűjtött adatok pedig a megoldások kiinduló pontjává. A tantárgy azoknak a diákoknak szól, akik szeretnének gyakorlatias módon tanulni, modern technológiákat használni és jobban megismerni a saját lakóhelyüket és a környezetüket, áll a minisztérium közleményében. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz kispénteken, és nem sokára Olaszországba látogatunk el, ahol hát már a munkát is leállíthatják a hőség miatt. Egészen extrémen nyomja most az idei nyár, ugye? Úgyhogy kitartást kívánok nektek, is vigyázzatok magatokra. A hír előtt viszont azért jönnek még jó dalok, slágerek és magyar kedvencek természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a

Most Legertusz első órájában a nyár a főszerepben, hát ha eddig panaszkodtunk amiatt, hogy nincs meleg, akkor szerintem hát most a hőség mindent bepótol, és nem csak nálunk van ez így természetesen. Olaszországban olyan extrém hőség tombol jelen pillanatban, hogy a kormány 15 nagyvárosban vörös riasztást rendelt el, ez a legmagasabb fokozat. A helyzet annyira súlyos, hogy a kabinet engedélyezte, bizonyos ágazatokban csökkenteni lehet a munkaidőt, sőt, akár teljesen fel is függeszthetik a munkavégzést, miközben a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket. A döntés főként azokat érinti, akik a szabadban dolgoznak. Az építőipart, a mezőgazdaságot, a kőbányákat és a kertészeteket. Venetóban például 12:30 és 16 óra között kötelező szünetet tartani, mert ezek a nap legforróbb órái. A kivételek között csak a közhasznú munkák és a mentési feladatok szerepelnek. A Termelők Szövetsége üdvözölte az intézkedést, hiszen jelenleg közel 500 000 ember dolgozik a betakarítási szezonban, és a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent számukra. A minisztérium szerint a riasztás legalább még egy napig biztosan érvényben marad, úgyhogy a legjobbakat kívánjuk az olaszoknak természetesen, de hát nálunk sem sokkal jobb a helyzet, úgyhogy ti is legyetek nagyon óvatosak, figyelmesek ebben a hőségben, ugye dél és 3 óra között nem ajánlatos kimenni a napra, érdemes bent tartózkodni a hűvösben, ha viszont mindenképpen kimozdultok, vagy mondjuk strandra mentek, akkor ugye gondoskodjatok a védelemről, magas faktorszámú naptej, UV-szűrős napszemüveg, fejfedő és víz minden mennyiségben, ezt mindig el szoktam mondani, talán ez a legfontosabb. Meg persze a hűsítős lágerek itt nálunk a Plus FM-en, a Sláger Plus-ban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now,

0: kis pénteki Sláger Plusz első óráját zárjuk most, és várjuk a folytatásban a friss híreket természetesen, amelyeket egész nyáron mi szállítunk nektek. Erről gondoskodik a folytatásban Petru Anita, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A slágerekről és a magyar kedvencekről pedig én már állítom össze nektek a zenei csomagot a folytatásra, és már is megmutatom, hogy a hírek után melyik lesz az a dal, amivel indul a Sláger Plusz második órája.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diószmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel

0: érkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinjeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkét a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula. A mai napon napközben 35, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéru sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken. Tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Csütörtökön, kispénteken ez már a Sláger Plusz második órája, 2026. június 25 a dátum, a célállomás pedig továbbra is a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Hogy bírjátok ezt a nyarat, ezt a nagy kárnikulát és a hőséget? Hát nehezen, ugye? Megmondom őszintén, azért néha én is kiakadok a mikrofonnál, egyébként kérsérű Tomi. Hát még azok, akiknek autóban kell tölteniük a napot. Hát megnézzük majd ebben az órában, hogy hogyan védhetjük meg magunkat és az autónkat is a brutális hőségtől. Tartsatok velem mindenképpen. Közben jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei és a leghűsítőbb nyári slágerek. Erre itt a bizonyíték.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez már a Sláger Plusz második órája kis pénteken. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert június 13-ától a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. A legfontosabb változás, hogy kikerült a jogszabályból az a megfogalmazás, amely korábban a gyakorlatban csak a városi környezetre korlátozta bizonyos zajkeltő rendezvények szankcionálását. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik-e. A szabály nem csupán a hagyományos házi bulikra vonatkozik. A törvény kifejezetten lehetővé teszi a fellépést olyan magánrendezvények esetében is, amelyeket sátrakban, nyitott területeken vagy más ideiglenes létesítményekben szerveznek lakóházak közelében. Nem csak a szabályok hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. A csendháborításra vonatkozó általános szabályok továbbra is érvényben maradnak, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni és szabálykövetőnek lenni, hogy ne legyen bírság a vége. Köszönöm szépen, ha ti is így tesztek, azért a rádióra egy nagyon pici hangerőt szerintem érdemes adni, abból még baj nem lehet. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Jön egy újabb fontos téma nálunk itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. A munkahelyi zaklatás és a nemek közötti egyenlő bánásmód témájára hívja fel a figyelmet az elkövetkezendő időszakban a Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőség. Az országos tájékoztató kampány 2026 végéig tart, célja pedig az, hogy a munkáltatók és a dolgozók is tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel. A hatóság közleménye szerint a munkahelyi zaklatás túlmutat egy-egy kellemetlen megjegyzésen. Ide tartozik minden olyan viselkedés, amely sérti egy alkalmazott méltóságát, megalázó helyzetbe hozza, rontja a munkakörülményeit, vagy akár veszélyezteti a testi és lelki egészségét. Zaklatásnak számítanak például az ismétlődő sértő megjegyzések, a megalázó bánásmód, a kirekesztés, a fenyegető vagy ellenséges viselkedés, illetve azok a gesztusok és cselekedetek is, amelyek hosszabb távon rombolják a munkahelyi légkört. A jogszabályok szerint a tartó stressz és a kiégés is összefügghet a munkahelyi lelki zaklatással. A szabályok nem csak az állami intézményekre, hanem a magáncégekre is vonatkoznak. A munkáltatóknak kötelességük olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek segítenek megelőzni a zaklatást és biztosítani az egyenlő bánásmódot a nők és a férfiak számára. A munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, hogy a munkáltatók valóban alkalmazzák-e ezeket a szabályokat. A cél nem csupán a bírságolás, hanem annak elérése, hogy a munkahelyek biztonságosabbak, tiszteletteljesebbek és igazságosabbak legyenek minden dolgozó számára. További információ ezzel kapcsolatban a Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőség honlapján található.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ti a Plusz FM-et, Nagybárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a nyár hivatalos adóját hallgatjátok csütörtökön, valamint slágereket és magyar kedvenceket, amelyek nem sokára érkeznek. Aztán bekukkantunk majd az autókba is, megnézzük, hogy hogyan védhetjük meg magunkat és a kocsinkat is a brutális hőségtől. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz második órájában is a nyár és a hőség a főszerepben. Az egyik magazin friss anyaga szerint ugyanis a mostani forróság már nem egyszerű nyári meleg, hanem olyan extrém terhelés, ami az autókat és a sofőröket is próbára teszi. Ugye? A szakértők arra figyelmeztetnek, néhány perc alatt életveszélyes hőmérséklet alakulhat ki egy lezárt autóban. Akár 50-60 fok is, ezért sem gyereket, sem pedig állatot, sem élőlényt nem szabad bennhagyni, még rövid időre sem. A cikk kiemeli, hogy a tűző napon hagyott autóban a fém alkatrészek, például mondjuk a váltógomb vagy a kormány díszbetétje égési sérüléseket okozhatnak. A fekete bőrülés pedig szó szerint főzőlapként viselkedhet. A szakértők szerint ilyenkor érdemes árnyékba parkolni, vagy ha ez nem megoldható, akkor indulás előtt szellőztetni. Leengedni az ablakokat, kinyitni az ajtókat és hagyni, hogy a forró levegő kiszökjön. Nagyon fontos a folyadékpótlás is, mert a hőség fáradékonyságot okoz, ami vezetés közben kifejezetten veszélyes. A klímát érdemes használni, de nem túlzásba vinni. A túl hideg levegő és a gyakori kibeszállás ugyanis könnyen megfázást vagy torokgyulladást okozhat. A magazin cikke arra is figyelmeztet, hogy a klíma rendszeres tisztítása elengedhetetlen, mert a pangó nedvességben baktériumok és gombák telepedhetnek meg. A cikk külön kitér arra is, hogy bizonyos tárgyakat, például öngyújtót vagy kézfertőtlenítőt nem szabad a napon hagyott autóban tartani, mert felrobbanhatnak vagy tüzet okozhatnak. A szélvédőre helyezett fényvisszaverő fólia pedig akár 5-10 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás lehet. Vigyázzatok ti is magatokra, és az autóra is természetesen a nagy melegben. Ha pedig éppen útközben vagytok, akkor kitartást kívánok nektek, a legjobb zenékkel itt a Pluszon.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeget.

0: No hát ti a hűsítő és frissítő Sláger Pluszt hallgatjátok, aminek most a második órája is véget ért június 25-én csütörtökön kispénteken, de ugye pánikra semmi ok, hiszen megyünk tovább, várjuk ide a stúdióba Petru Anitát, a mai nap ügyeletes hírszerkesztőit, tőle kapjátok a fontos és friss információkat pillanatokon belül, tőlem pedig a folytatásban is majd a legjobb zenéket, már is mutatom nektek, hogy a hírek után mivel indul, startol a Sláger Plusz harmadik felvonása.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között, a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrián Vestia vezette

0: Viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy. Ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 euró. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula. A mai napon napközben 35, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányunként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Gyorge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löpusoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi Jánó irányában Onestilor 15B, Onestilor körforgalom, Bárkőlőn és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Bárkőlőn 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, a Sláger Plusz harmadik óráját indítom nektek csütörtökön, kispénteken, ahogyan mondtam már korábban is, haladunk szépen lassan a hétvége felé. Ez jó hír, a kedves melós kollégáknak kívánok kitartást ebben a nagy melegben, meg hát mindenkinek, vigyázzatok magatokra természetesen, igyatok sok vizet, én is ezt teszem itt a stúdióban, a mikrofonnál továbbra is kísérünk Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ebben az órában a helyi infókon kívül az óra második felében majd a közösségi médiából is hozok nektek egy hírt azzal kapcsolatban, hogy a Threads átlépte az 500 millió havi felhasználót, és nagyot lépett előre a közösségi média jövője felé. Ti használjátok esetleg? Én néha ránézek, de egyébként nem annyira aktív felhasználója vagyok ennek a platformnak. Ettől függetlenül, hogy mi ez a nagy lépés, azt megnézzük az óra második felében, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vá-

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt. Lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz harmadik órájában mindazok figyelmét kérném, akik vonattal készülnek külföldre. Júniustól már elektronikus jegyek is vásárolhatóak a Románia és Németország közötti vonatutakra a vasúttársaság rendszerében. Az utasok a jegyet e-mailben kapják meg, és közvetlenül telefonról vagy más elektronikus eszközről is felmutathatják, így nincs szükség pályaudvari jegyátvételre. A tájékoztatás szerint a jegyek a vasúttársaság honlapján a nemzetközi forgalom számára kialakított felületen vásárolhatóak meg. A tranzakció lebonyolítása után a rendszer PDF formátumban küldi el a jegyet a megadott e-mail címre, amelyet az utasok közvetlenül mobiltelefonon, táblagépen vagy laptopon is felmutathatnak az ellenőrzés során, így nincs szükség a dokumentum kinyomtatására. A társaság hangsúlyozta, hogy az online vásárlást és a jegy felhasználói fiókból történő generálását követően az utasok közvetlenül felszállhatnak a vonatra, vagyis nincs szükség semmilyen további ügyintézésre vagy jegyátvételre az indulási állomáson. Az elektronikus jegyek névre szólóak, ezért az ellenőrzés során nem elegendő csupán a jegy bemutatása. Az utasoknak a digitális eszközökön megjelenített vagy kinyomtatott menetjegy mellett eredeti személyazonosító okmányt, személyigazolványt vagy útlevelet is fel kell mutatniuk a jegyvizsgálónak. A társaság az elmúlt években fokozatosan bővítette az elektronikus jegyrendszert a nemzetközi járatok esetében. A Németországba közlekedő vonatok bevonását megelőzően már lehetőség volt online nemzetközi jegyet vásárolni a Magyarországra, Ausztriába, Csehországba, Szlovákiába, Bulgáriába, a Moldovai Köztársaságba és Ukrajnába irányuló vasúti utazásokhoz is. Jó utat kívánok nektek! Itt a kapitány beszél, hölgyeim és uraim! Ez a Plusz FM járata, jegyeket, bérleteket előkészíteni. Én meghozom a slágereket és a magyar.

0: tombol a hőség, a kánikula, nyakig csücsülünk a nyárban, ezen a csütörtöki napon is, június 25-én. A Plusz FM-et hallgatjátok természetesen, ez pedig a Sláger Plusz. Az előttünk álló időszakban a meteorológiai előrejelzések szerint tartósan magas hőmérsékletekre, illetve hőhullámokra kell számítani. A szélsőséges meleg jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos, hogy mindenki megtegye a szükséges óvintézkedéseket, tájékoztat a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság. A kánikula a napi átlag hőmérséklet jelentős emelkedését jelenti, amely komoly terhelést ró az emberi szervezetre. A tartós hőség különösen veszélyes lehet magas páratartalom, szélcsend és légszennyezettség esetén. Az extrém meleg fokozza a kiszáradás, a krónikus betegségek rosszabbodásának és a hőguta kialakulásának kockázatát. A magas hőmérséklet nem csak közvetlen egészségügyi problémákat okozhat, hanem hozzájárulhat a légszennyezettség növekedéséhez, a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához, valamint bizonyos fertőző betegségek terjedéséhez is. A szakemberek azt javasolják, hogy a nyári hőség idején naponta legalább 2 liter folyadékot fogyasszunk. A víz, az ásványvíz, a frissen készített gyümölcs és zöldséglevek különösen ajánlottak. Kánikula esetén célszerű 15-20 percenként egy pohár folyadékot inni, még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. Az italok ne legyenek túl hidegek, mivel a szervezet így kevésbé hasznosítja azokat. Jó választás lehet a szobahőmérsékletű gyógytea vagy joghurt is, amelyek szintén hozzájárulnak a megfelelő hidratáltsághoz. Vigyázzatok magatokra!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Veszcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 km garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM, és már a Sláger Plusz 3. órájában járunk, ahol is majd a közösségi média, a Threads lesz a főszerepben nem is olyan sokára. A platform ugyanis átlépte az 500 millió havi felhasználót, és nagyot lépett előre a közösségi média jövője felé, mondják a szakemberek. Hogy ez pontosan mit jelent, az kiderül hamarosan. Várlak benneteket!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM. Ez a...

Sláger Plusz harmadik órájában csütörtökön a közösségi média világából egy hír. A Meta ugyanis bejelentette, hogy a Threads havi aktív felhasználóinak a száma átlépte az 500 milliót, ezzel a platform 3 év alatt a világ egyik leggyorsabban növekvő szöveges közösségi szolgáltatásává vált. A siker egyik oka, hogy a Threads könnyen átjárható az Instagram és a Facebook között, így a felhasználók külön regisztráció nélkül tudtak átvándorolni. A cég most több új funkciót is bejelentett. Az egyik legfontosabb a Your Algo, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók privát beállításként szabályozzák, milyen témákból szeretnének többet vagy kevesebbet látni, akár egy napra, akár egy hétre. Ez nagy különbség az X-hez képest, ahol az algoritmus jóval zártabb rendszerben működik. A Threads emellett teljesen megújítja a Communities funkciót is. Külön felfedező felületet kapnak a tematikus csoportok saját vizuális arculattal. A Meta szerint ezek a közösségek a platform növekedésének egyik legfontosabb motorjai. A harmadik nagy újítás pedig a live chat kiterjesztése, amely valós idejű beszélgetést tesz lehetővé sportesemények, műsorok, vagy nagyobb kulturális történések alatt. A funkció eddig csak korlátozott körben működött, de a jövő hónaptól, júliustól mindenki számára elérhető lesz, úgyhogy aki használja ezt az applikációt, ugye a Threads nevezetű platformot, az mindenképpen tartsa frissen magát az appot. Köszönöm szépen, én pedig benneteket frissítelek továbbra is itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Aha.

0: pillanatban ért véget a Sláger Plusz harmadik órája, június 25-én csütörtökön, kispénteken. Itt az idő, kérem szépen, mindjárt hozzuk nektek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információkat. A Plusz FM hírei természetesen, a mai napon Petru Anita jóvoltából hallhatjátok ezeket. Aztán pedig startol a negyedik felvonás ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávet

0: lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állásokat nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Járul Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula. A mai napon napközben 35, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyarországi út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarországi út és Traian Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Traian Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Traian Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traian Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Továbbra is dübörög a nyár, a kánikula és a Plusz FM megállíthatatlanul Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ez már a Sláger Plusz negyedik utolsó felvonása június 25-én csütörtökön, tehát kispénteken. A mikrofonnál még ebben a 60 percben is kesérünk, Tomi, és kérem szépen a figyelmeteket, hiszen még mindig van mondani valóm, még mindig vannak fontos infók helyi aktualitások nálam. Az óra második felében pedig a filmes világból egy szenzációs hír, képzeljétek el, Quentin Tarantino újra forgat, és ezúttal Kylie Minogue a főszereplője. Hogy hogyan került az énekesnő a filmes világba, ezügyben is nyomozunk az óra második felében. Hozzánk pedig jönnek a legnagyobb kedvencek. Nagyon szuper nyarat, jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Biciklisek, figyelem itt a Sláger Plusz 4. órájában, jó híreket hozok nektek, ugyanis a végéhez közeledik a Bihar-Szent András és Újpalota közötti kerékpárút kialakítása. A munkálatok 85%-ával elkészültek. A bicikliút 4,4 km hosszú lesz és 2,5 méter széles, menetirányonként egy-egy sávval. A nyomvonal közvetlen összeköttetést teremt Palota és Szent András között, illetve tovább haladva Váraddal is a már létező kerékpárúton keresztül. A közel 3 millió leértékű befektetést az országos helyreállítási alapból finanszírozták. Fő célja az alternatív mobilitás infrastruktúrájának fejlesztése helyi és regionális szinten. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a megyei úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy különleges pontja a vasúti sínátszelése, ahol a helyi önkormányzat egy 22,4 méter hosszú beton aluljárót akar építeni, amely beruházást a helyi költségvetésből finanszíroznák. Jó utat a bicikliseknek is, vizet mindenképpen vigyetek magatokkal, hogyha útra keltek, és a Plusz FM-et is a kis applikációnknak köszönhetően. Én meg küldöm nektek a hűsítő és frissítő slágereket.

0: még egy jó kis programajánlattal készültem nektek itt a Sláger Pluszban. Július 3-a és 5-e között ismét a középkor világába repíti a látogatóit a Váradi Vár, ahol megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amely során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amely pénteken és szombaton zajlik, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók látványos bemutatói, az ágyulövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók megismerhetik a korabeli viseleteket is. A családokat számos interaktív program várja majd. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, bűvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit ismerhetik meg az érdeklődők, emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak. Nagyon izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy már meg is van a programotok, ne feledjétek tehát. Július 3-a és 5-e között jön a Nagyváradi Középkori Fesztivál. Már most előjáróban kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek. Nálunk is itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz 4. órájában is van miről beszélnünk kispénteken csütörtökön. A filmes világból hozom majd nektek a szenzációs hírt. Quentin Tarantino újraforgat, és Kylie Minogue lesz a következő filmjének a főszereplője. Nálunk pedig a slágerek és a magyar kedvencek a főszerepben itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

órájában, akkor a filmes világból, egyenesen Hollywoodból egy szenzációs hír. Quentin Tarantino ugyanis ismét meglepte a közönséget. Az egyik magazin beszámolója szerint új projektbe kezdett, és a főszerepre nem mást választott, mint Kylie Minogue-ot. A rendező és az ausztrál Popikon már dolgoztak együtt korábban, de most először kap Kylie Minogue Tarantinótól valódi hangsúlyos főszerepet. A forgatás jelenleg is zajlik, és a kiszivárgott információk alapján egy stílusos Tarantino-féle neo-noir készül, amelyben Kylie Minogue egy kettős életet élő énekesnőt alakít. A karakter nappal pop díva, éjjel pedig egy sötét ügyekbe keveredő informátor. A stábtagok szerint Tarantino kifejezetten Kylie Minogue hangjára és jelenlétére írta a szerepet. A cikk kiemeli, hogy Tarantino eredetileg 10 film után visszavonult volna, de úgy tűnik, a kreatív lendület erősebb volt a fogadalomnál. A rendező állítólag azt mondta, ha van egy történet, amit csak Kyle tud elvinni a vállán, akkor azt nem lehet a fiókban hagyni. A rajongók már most találgatják természetesen, hogy a film mennyire lesz zenés, mennyire lesz véres, és mennyire lesz tarantinos. Egy biztos, a páros újra együtt dolgozik, és ez önmagában is filmes esemény és történelem természetesen, úgyhogy nagyon várjuk a közös alkotást természetesen. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem egyébként Quentin Tarantino filmjeit, ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül, úgyhogy ismét valami hasonló jóra számíthatunk, mint a Becstelen Brigantik, és még bőven sorolhatnánk. Hát remélem, hogy ti pedig szeretitek a Plus FM zenei felhozatalát. Ha igen, akkor tekerjétek fel a hangerőt, hiszen a folytatásban is jönnek azok a dalok, amitől

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, zárjuk a csütörtöki műszakot, nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, és további nagyon jó rádiózást, nagyon szép napot és nagyon szuper nyarat kívánok nektek. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, és a jó hír, hogy a valódi pénteken holnap ismét találkozunk a szokott időben és helyen. Hát itt a Sláger Pluszban természetesen. Nem sokára jönnek a hírek Petru Anitától, én pedig búcsúzom. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszelica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinjeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: No fighting. No fighting. Shake

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
0: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 euró. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: És most nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ez a zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek igazi különlegesség.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Yahoo Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedves.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinyeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont.

Nógráradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 euró. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Habbefett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Yahoo Financier. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mind pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóvá hagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszelica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számol. Fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinyeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házibulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 euró. Ehhez képest Nepálban a minimálbérbecslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény